0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 18-a, péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

Beloyanis község görög ortodox templomának harangját hallották. Beloyanis község görög ortodox templomát 1996. május 19-én szentelték fel Szent Demeter nagyvértanú és Szent Konstantin és Helena tiszteletére. Ekkor szólalt meg először a falu nagy harangja is, melyet a görög hagyományoknak megfelelően egy pireuszi öntőműhelyben készítettek. A többmázsás bronz harangon görög nyelvű felirat dicsőíti a Szent Háromságban egy Istent, és hívja hasonló Isten dicsőítésre és a szent liturgiákon való aktív részvételre az egyházközség különböző nemzetiségű híveit. A sóskuti fehér kővel burkolt és belül görögországi márvánnyal díszített templom teljes berendezését, faragott ikonosztázát, freskóit és ikonjait egyetlen nagy mecénás, a krétai származású Konstantinos Dafermos görög üzletember finanszírozta. Az ő nagylelkű adományának köszönhető természetesen a harang is. Ezért ma elmondhatjuk, hogy a görög ortodox egyház Beloyanisi templom harangja az ország egyetlen neobizánci stílusú épületében, s talán az egyik legszebb istenházába hív. A 2000. jubileumi évben ide látogató első Bartolomeosz konstantinápolyi patriárha ünnepi beszédében így fogalmazott. Új templomotok, új szívetekben és gyermekeitek szívében a hit, remény, az öröm, az élet. Új keletű az anyaegyházzal, a konstantinápolyi egyetemes patriarchátussal való kapcsolatotok, amely szeret titeket és igényli a szereteteteket, amelyre oly sok évig vár, s amelyet ma kinyilvánítottatok. Tehát senki se szűkölködjék, senki se síránkozzék, járuljatok ide minnyájan, és jertek, vegyetek világosságot a le nem nyugvó világosságtól, és dicsőítsétek Krisztust, aki halottaiból feltámadt.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunkban Tóth Olivér költő saját verseiről, még Balázs József lelkész hivatásához hűen a Zsoltárok könyvéről mesél, és végül a Salgótarjánban élő Botos Zoltán festőművész a néhai Szepesi József roma költőre emlékezik.

0: Néhány évvel ezelőtt jártunk itt nálad utoljára. Mi minden történt veled azóta?
1: Számunkra a legfontosabb és legörömteli pillanat volt az negyedik gyermekünk születése, Zsófia.
2: Mondja Tóth Olivér költő.
1: Tanulmányaimat illetően befejeztem a Debrecen Egyetem egészségügyi szociális munkás karát mesterszakon. Nem voltam hajlandó beérni 8 általánossal. Így eljutottam 2 diplomáig, és még tervezem tovább is. És az a példa, amit fel akarok mutatni a gyerekeimnek, hogy nem muszáj megrettenni attól, hogy valaki barna bőrű. Nyilván keserű a szájíza, mert ha nekem ennyire nehéz volt, adott esetben egy egyetemi államvizsgán is próbálnak megalázni, akkor ők mivel fognak szembesülni még? A munkahelyet illetően, amiért nagyon sokat harcoltam, közelmúltban, hogy legyen egy fix és stabil állásom, sikerült. Így a gyermekvédelmi központnál dolgozom, mint lakásotthonvezető, állami gondozó gyermekekkel, ami így a költészetet illeti. Számos vers született, egyre fajsúlyosabbak, egyre letisztultabbak, nem vagyok könnyen emészthető, eddig se voltam. Új kötet nem jött létre sajnos, mert hogy a támogatások azok nem tették lehetővé. Nem volt könnyű életünk, most sincs, de az, ami motivál, a gyerekeim, a feleségem. Hétvégente készültem posztolni egy közös képet, így a terített asztalon, és áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek. Harag nélkül, gyűlölet nélkül áldást mondani mindenkire. Engemet mindig úgy szerettek, nyitott tegyérrel kínáltak az egeknek. Tárt karok kereszteződésében kerestem ölet, oly kegyelmet, mely előbb és utóbb is megölet. Nevemről nincs anya, apa, testvér, ki számot ad, nyelvemen az ember és szirom súlya, mint a víz apad. Kéretlen ostya lettem, egy anyává lett megbánásra. A tavasz, mely ágrügyről fakadt, vér és vád tapadt. Engemet mindig úgy találtak, hogy nem kerestek. Mellemért vájtcsőrű barlangok tátott szájjal kelepeltek, szemérmetlen szeretkező tanúim soha el nem tévedtek. Mindazok, akik testet, lelket, szellemet sem szerettek. Kezem erezetlen homoktenger, szívem sátrat vert egyetem, bőrömön vésetlen túra, pórustalan ragyogás a tejútrendszer. Földet csókolt csillagőrzi házam, sár emel naptak magasába, ha egyszer is, először is, utoljára beoltanak a más világtanába. Engemet gombolt gallérú sírba szerelembe temessenek. Mindazok, akik majd egyszer keresnek, szeretnek, veszítenek. Befelé zárt személyaikra menedékvárost építő oltár leszek. Harangról szakadt nyár, a halál, s leggyönyörűbb kín, az élet. Minden átok, bűn vagy sóhaj, könyörgés, megdicsőített ének, szenthegyek porladnak kalásszá fogaim között, mint a népek, akik anyátlan, atyátlan, testvértelen, teljes, gyökértelen, szépek, kevéi aranyai az újra és újra fenséges feltámadt reménynek. Engemet, ha egyszer úgy kerestek, hogy el nem veszítettetek, majd ha egyszer úgy szerettek, mint akik soha el nem tévedtetek, sosem szerető ösvényes üdvösségem száraz pászkái megtöretnek, kezetekben kővel ima helyett a bűnbánat sirató falai megépüljenek. Én kívülálló vagyok nagyon sok szempontból.
2: Mondja Tóth Olivér költő.
1: A cigány értelmiségi réteg egyik nagyon nagy hátulütője a partalanság. Nem vagy megértve se itt, se ott, se amott. Ha ilyen csorba vagy, vagy csonka vagy, vagy valami pluszod van, az megint csak ilyen szemet szúró dolog. És ez igazság. Egyetlen egy dolgom van, hogy amit kapok, azt vigyem papírra, vagy elektronikusan a monitorra, aztán adjam tovább. Én hiszem, hogy az meg fogja hozni azt, amit kell. vannak témák, amik hetekig, akár hónapokig foglalkoztatnak, addig még nem találom meg azt a teljességet, amit úgy érzem, hogy a szentség része és a teljessége, hogy el tudjam venni, és úgy tudjam továbbadni, mert legfontosabb, hogy úgy tudjam továbbadni az olvasó felé, hogy azt tiszteletben tartsam. A költészet az levegő, az víz, az minden, tehát nem tudok úgy létezni, hogy nincs része, vagy nem részem, vagy én nem vagyok a része a költészetnek. Egyszerűen a 12 éves korom óta bejárok, tehát hogy nem tudom nem meglátni azt a dolgot, vagy nem tudom nem megérezni azt, ami nem szólít, vagy nem érint meg, akár egy képen keresztül, vagy bármilyen alkotáson, vagy élethelyzeten keresztül, ami elgondolkodhat, és azt gondolom, hogy meg kell, hogy ragadjam. Az, hogy mennyire tud egy alkotó igaz lenni és szép lenni a saját maga művészetében, az az alázat kérdése. Amikor egy művész eljut arra a szintre, hogy odáll a küszöbhöz is, és megérti végre, hogy mi a művészet, hogy egy kitágult univerzum részese lehet, és ott lehet a föld porától kezdve a csillagos égig, a csillag és minden meteor, ami ő lehet, hogy nincs határ, és ha engedelmes arra, hogy beengedje ténylegesen a művészetet, akkor ő lehet maga a minden.

Szoktattam szívemet a csendhez, óvatlan, kötött kutya a fegyelemhez. Szoktattam lelkemet a testhez, nem tűr meg egyet se, ezret feszít a kereszthez. Szoktattam léptemet a hűséghez, visszatérő állam a maga reményéhez. Szoktattam testemet a szegénységhez, étlen és szótlan is ragaszkodik a bőséghez. Szoktattam szememet a világváltáshoz, csőcselékként aljasult a napvilághoz. Szoktattam számat a szófogadáshoz, csókjaiban simult az áruláshoz. Szoktattam tenyeremet az imához, nyitott fészek fejemről simult a zuhanáshoz. Szoktattam tudatomat a mindenség urához. Szigorú, balga férfi, nem szokhat szoknyához. Szoktattam szívemet házasságban élni, a tehetetlenség kigúnyolt munkával felcserélni. Szoktattam ölemet gyermekem súlya alatt henyélni, csavargó fájdalom tanítja őket magasra emelni. Szoktattam szerelmemet a napi betevővel beírni, helyettem feleségem könnyeit ölére méri. Szoktattam a szavakat halálcsendben élni, nem tudnak torkomon félve megférni.

0: 23. Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet. Csöndes vizekhez vezet engem, felderítette lelkem, s az igazság ösvényén vezet az ő nevéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és pászorbotod megvigasztaltak engem. Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem. Olajjal kented meg fejemet, s kelyhem csordultig töltötted, mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig.
1: A világ történelemnek sok eseményei vannak, de többek között a világirodalom legnagyobb alakja Dávid király, és ő a világirodalom kiemelkedő személyisége.
2: Mondja Balázs József, az Egri Fő Egyházmegye cigánypasztorációs lelkésze.
1: Ő írta meg a 150 Zsoltárt a Bibliában, amely az egész világot áthatja, ezért történelmi remekműnek is mondható. Dávid maga megpróbálja az ön életrajzát belefogalmazni, akár egy-egy verses formában, egy-egy irodalmi, költői jelzőkkel a zsoltárokba. Dávid maga egyszerű pásztorként volt kiválasztva az Isten szemében, hogy ő legyen Izrael királya. Nem volt különleges jegye és különleges jele, hogy ő most király lehessen. Isten rátette a választást. Saul, aki akkor király, ő nem akart elfogadni, hogy ő Dávid elfogadott az Isten szemébe. Éppen ezért üldözi is, és ez a történelem folyamán lehet a Bibliában olvasni, hogy Saul üldözi Dávid fölkentségét és választását. Éppen ezért a hűséget is meg tudja nekünk tanítani, maga Dávid, hogy volt rá alkalma, hogy megölje Sault, volt rá alkalom arra, hogy támadhassa Sault, és mégsem élt azzal a lehetőséggel, hogy elpusztítsa. Az ő királysága rögtön egy hatalmas nagy birodalommal kezdődik, azzal kezdődik, hogy fel kell építeni először is a nemzetek között a fővárost, meg kell találni a templomnak a helyét, és ezen Dávid is ugye ügyködik, próbálkozik, és mégsem ő fogja ezt megtenni, hanem az ő kedves fia Salamon, akinek szintén történelmi jelentősége van.
0: Százas Zsoltár. Újongjatok Istennek minden földek, örvendezve szolgáljatok az Úrnak, járuljatok színe elé lelkesedéssel. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és övé vagyunk, az ő népe, és az ő legelőjének nyája. Lépjetek be kapuin hálaadással, udvaraiban magasztalással. Áldjátok őt, dicsérjétek nevét, mert az Úr jó, örökké tart kegyelme, nemzedékről nemzedékre hűsége.
1: Dávid királynak a személyiségéhez, jelleméhez tartozik az igazi emberi vonás. Ugye amikor táncol az Úr színe előtt, amikor felszabadultan az Úr lelke által eltöltve kifejezi gesztusai tánccal az Istennek azt a hálát, azt a köszönetet, amit kapott Dávid, ez egy emberi jelleme, nem egy királyi jelzője, amit elvárnánk egy királytól, egy meghitt, egy kicsit visszafogott jellem legyen, hanem ő mer ilyen emberi gesztusokkal élni. Sőt, ugye Dávid királyról tudjuk nagyon jól, hogy bűnnel is van terhelve lelke, a női nem megkívánása, illetve hát az a cselekedete, hogy harcba küldi első helyre a megkívánt hölgynek a kedves férjét, és hát ez egy gyilkosságot követett el. Hát maga a gyilkosság is, ez a házasságtörési jellem is mutatja az emberi mi voltát Dávidnak, és ezek megjelennek a zsoltárokban, az 51-es zsoltárban, hogy bűnbánatot tart Dávid. Benne vannak azok a mély érzelmi dolgok,
0: amelyekre minden ilyen hasonló gondolkodású ember átél, hogy szükségem van megoldásra. Szükségem van arra, hogy valaki nekem ilyenkor segítsen, és hát ki segíthet, hanem maga az Isten, aki nekem bűnbocsánatot tud adni. Százhuszonnyolcas Zsoltár. Mind boldog az, aki féli az Urat, s az ő útjain jár. Élvezed akkor kezed munkáját, boldog vagy, és jó dolgod lesz. Feleséged olyan lesz, mint a bőven termő szőlőtő házad oldalán, fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül. Ímé! Ilyen áldás éri azt az embert, aki féli az Urat. Áldjon meg téged Sionról az Úr, hogy lásd Jeruzsálem boldogságát, életed minden napján, s lásd fiaidnak fiait, békesség legyen Izraelen. Ugye a mi vallásunk, a katolikus vallás egy visszafogott, konzervatív, teljes magunkra figyelő lelki érzéseket megélő vallás.
2: Mondja Balázs József, az Egri Fő Egyházmegye cigánypasztorációs lelkésze.
0: És kevésbé engedi meg azt a fajta hatalmas, pátoszos, gesztusokkal gazdag, vagy éppen hangokban megjelenő dicséretet, amelyet az ige is ír, amelyet Dávid király is kifejezett többször is ugye az ige alapján. Ezt a fajta mély dicséretet, amikor az ember Isten és az ő teremtményi mi voltát beismeri az ember, és ez így felszabadult örömet tudna megélni, ezt nagyon nehezen tudnánk megélni a katolikus vallásban, vagy éppen a katolikus perkeken belül. Azonban azért nagyon kell törekedni arra, és kell is a hívőknek, hívő közösségnek, a megtérő embereknek arra törekedni, hogy szívvel, lélekkel dicsérjék az Isten, felszabadult örömmel, mint ahogy Dávid tette, és Dávid is megtanít bennünket a zsoltárokon keresztül, meg az ő életén keresztül, hogy merjünk újongó szívvel oda menni a mi Istenünkhöz, aki bizony ezt várja tőlünk, ezt megáldja a mi életünkben, mint hogy Dávidot is megáldotta, lámlám, milyen nagy király, és őt, a királyt megáldotta, hát még az egyszerű teremtményeit, akinek a világban ugye természetesen van ugye Istentől való tapasztalása. Ez lenne jó az új gondolkodásunkban, meg az egyházunkban, a közösségünkben. Százötvenes Zsoltár. Alleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek őt az ég erős boltozatában. Dicsérjétek őt hatalmas tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának teljességéért. Dicsérjétek őt harsonaszóval, dicsérjétek őt hárfaszóval és lanttal. Dicsérjétek őt dobbal és körtánccal, dicsérjétek őt citerával és fuvolával. Dicsérjétek őt zengő cintánírral, dicsérjétek őt csengő muzsikával, minden lélek dicsérje az Urat. Alleluja!

0: cigány domb első feljárója egyébként volt három a hegyre, az itt kezdődött.
1: Ott ment föl,
0: igen.
2: Mondja Botos Zoltán festőművész.
0: 192 család lakott ezen a kis területen.
1: Hát ez szorosan egymás mellett pici házakban.
0: Szorosan, hát egymáshoz építve, igen.
1: Mint a mesekönyvekben.
0: Pontosan, igen.
1: Az itt nőtt fel Balázs János is, az öreg, a költő, polihisztor.
0: Igen, körülbelül ezen a részen volt, ahol itt mutatok, és itt volt a körülbelül az ő háza. A miénk az körülbelül itt volt.
1: Balázs János ugye festő volt, író, polihisztor ember.
0: Ő az volt, igen.
1: Mellettetek nőtt fel a Szepesi József a költő, aztán igen. Te is festőművész lettél. Akkor igen. Jó helyszín volt ez a művészeteknek.
0: Ez egy Isten áldott hely volt.
1: És az öreg ugye itt festegetett a kis házikójába.
0: Igen, itt festegetett, az egész életművét itt festette. Sőt, a verseit is, ami több mint 5000 oldal van most a Városi Múzeumban, a Dornyai Béla Múzeumban. Itt, ezen a helyen lakott a Balogh Balázs András Olajolán.
1: Mind művész emberek. Ugye Balázs Jánosról azért mindig a festészet kapcsán beszélünk, de nagyon jól írt.
0: Versei legalább olyan értékesek, mint a festményei. Amikor írta az új verseit, mert én mindig délután tudtam fölmenni hozzá, beszélgetni, aztán már estébe is hajlott a beszélgetés, és akkor felolvasta Petroleum lámpa fényénél az új verseit. Nagy élmény volt. Akkor még föl se fogtuk, hogy ezek a versek milyen jók. Most így utólag néha előveszem a köteteit, hát fantasztikus költő volt. És amikor olvasom, akkor felidőződik az arca is. Balázs János, nincsenek verseim. Nincsenek verseim, csak álmaim. Nem is két lábon járok, csak a képzelet szárnyain lebegek kábán valahol, a sejthető talajon, amelyen árbány és vétek gomolygása borong. Ebből sarjadoztam, mint ahogy a tél lett és van vad futásában az idő mércéjének, amelyet tönget és ront veszendő háborgás, a hegy, a domb, a belső tűz, melynek erejét kötöm, feszítem, ahogy a csábító öröm tévelyekbe bolyong, evándorlásban benne a lelkem, a szívem.
1: Zoli bátyám, az, hogy te festőművész lettél, ezek az emberek, akik itt laktak veled fönt a cigánydombon, mind befolyással voltak a te életedre.
0: A régi öregektől meséket hallgattunk, hogy Balázs János az egy meghatározó személy volt az én életemben. Tőle sokat tanultam, amikor gimnazista koromban jártam hozzá beszélgetni, és egészen a haláláig jó viszonyban voltam vele. Balogh Balázs András Olajolán, a Schneidberger Ferenc gitárművész nagymamája lakott velünk szembe, és akkor mellettünk még a Szepesi József költő, Oláh Károly cimbalomművész. Ez a valóságban körülbelül egy 25x25 méteres hely volt.
1: Zoli bátyám, ahová most megyünk, Szepesi József költő, az itt lakott valahol ebben a házak egyikében.
0: Igen, az utolsó lakása, mielőtt Pestre költözött.
2: Mondja Botos Zoltán festőművész.
1: Ugye egy osztályban is jártatok.
0: Egy osztályban.
1: Egy padba ültetek.
0: Igen.
1: Már akkor látszott rajta, hogy szereti az irodalmat, a költészetet.
0: Bizony. Olyan jó feje volt a Jóskának, hogy amíg én a leckém, otthon tanultam, egy fél nap kellett még valami a fejembe menjen. Ő az első olvasás után rögtön tudta. Itt mondtam beszédet annak idején, amikor ez fölkerült. Úgy kezdtem, mint a nóta, hogy valaki hiányzik ebből az utcából, de valóban nagyon hiányzik.
1: Bent lakott itt ebben az udvarban?
0: Itt bent lakott a második emeleten.
1: Menjünk már be akkor az udvarba, nézzük meg.
0: Igen, itt lakott a második emeleten, nem tudom mennyi lakbért fizetett itt, de akkor már ő dolgozott az építőiparban, mint szobafestő, mászoló, úgyhogy ki tudta fizetni. De szegény volt mindig, mindig szegény. Van itt ebben az antológiában, ezt nekem dedikálta barátomnak, Botos Zoltánnak szeretettel Szepesi József. 1981. május 5. Akkor jelent meg ez a Fekete Korál című antológia.
1: Akkor ezt nagybecsbe tartod?
0: Ezt nagybecsbe tartom, igen. Hát itt van a kézírása, nézd meg, hogy milyen szépen írt. Gyöngybetűi voltak. Szepesi József, költő. Vándorbotom királyi pálca. Utiruhám királyi köntös, ez is sportból csillogó út, amelyen járok, bár göröngyös. Nem trónolok cifraszéken, s nincsen úri palotám, mennykupolás, ám népem gazdag, reménykaraván. Otthonom a földkerekség, országom a végtelen, király vagyok, nomád fenség. Kardom tőles, címerem neked hódol a mindenség. Tarsolyomban hordozok erdőt, hegyet, napot, felhőt, ét és hajnalcsillagot. Én vagyok a minden áldott, bennem érnek a jövő titkait termelő álmok és az alkotó erő. Szepesi József apám. Beteg ember volt, így beszélik, és ráadásul oly szegény, hogy nála sóherebbe földön nem volt azóta sem, csak én. Amin van, tőle örököltem, s csak az van, amit rám hagyott, fájó beteg szív, gyenge sóhaj, átok, csalódás, bánatok. Túladnék már e hagyományon, eladnék mindent lélekáron, s vennék egy új derű szívet. Talán már túl-e rossz világon, nem kéri lelke tőlem számon, szegénytől, hűtlenségemet.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Önök a Nemzetiségek zenéje című 30 perces adását hallgatják. Az eheti műsor szerkesztője Balatinács Renáta. Mai zenei utazásunkon a horvát könnyű zene történetének egyik legmeghatározóbb, igazi legendának számító és korszakos formációjának világába kalauzoljuk Önöket. Adásunk főszereplője az adriai kikötővárosból, Splitből származó Magazin együttes lesz. Ez a formáció 1979-ben alakult meg, kezdetben még Dalmatinsky Magazin néven, és az elmúlt több mint 4 évtizedben nem csak Horvátország, de az egész egykori Jugoszlávia egyik legsikeresebb popcsapatává nőtte ki magát. Zenéjük igazi titka abban rejlik, hogy a fülbe mászó, dallamos popritmusokat mesterien ötvözik a hagyományos dalmát népzenei motivumokkal, az adriai életérzéssel és azzal a hamisíthatatlan spliti melankóliával, amit a helyiek csak dispetnek neveznek. A zenekar története azonban nem csak a slágerekről szól, hanem a zseniális és karizmatikus énekesnők történelme is. Az évtizedek során a frontvonalban igazi divák váltották egymást, akik mind-mind saját egyéniségüket és egyedi hangszínüket tették hozzá a Magazin örökségéhez, miközben a háttérben az alapító zeneszerző Toncsi Hulgyics biztosította a zenei folytonosságot. A mai délutáni 30 percben végigkövetjük ezt a páratlan karriert a legfontosabb korszakokon és énekesnőváltásokon keresztül. Kezdjük a sort az első és sokak szerint a legikonikusabb énekesnővel, Liljana Nikolovskával. Az ő tiszta, mélyen érzelmes hangjával berobbanva vált a zenekar az 1980-as években Jugoszlávia első számú kedvencévé. Az ő közös aranykorukból érkezik most az 1983-as év óriási, mindent elsöprő slágere, amely több százezer példányban kelt el. Hallgassuk meg a fülbemászó és örökzöld Kokoló című dalt.

A Kokoló elképesztő sikere után a magazin együttes előtt megnyíltak a legfontosabb jugoszláv fesztiválok kapui, a Spliti Fesztiváltól egészen a zágrábi Eurofestig. Ljiljana Nikolovská nem csupán egy énekesnő volt a sok közül. Az ő drámai, mégis hihetetlenül tiszta interpretációja, valamint Toncsi Huljics és felesége Vjekoszláva Huljics szövegírói zsenialitása olyan popballadákat szült, amelyek átlépték a generációs határokat. Az 1985-ös év egy újabb hatalmas mérföldkövet hozott a zenekar életében. Ekkor jelent meg a Pisimi című nagylemezük, amely szinte napok alatt platina lemezé vált, és megduplázta a korábbi eladási számaikat. A lemez címadó dala egy vágyakozó, szerelmes, mégis melankolikus üzenet, amely tökéletesen mintázza az akkori jugoszláv popzene legfényesebb korszakát. Ljiljana ezzel a dallal végleg beírta magát a régió zenei panteonjába. A közönség pedig újongva fogadta a dal minden egyes sorát. Következzen a Pisimi, vagyis az Ír nekem.

Az 1980-as évek végén, a sikerek abszolút csúcsán, Liljana Nikolovska úgy döntött, hogy elhagyja a zenekart, és az Egyesült Államokba költözik. A magazin ekkor került először abba a helyzetbe, hogy pótolnia kellett a pótolhatatlannak hit fronténekesnőt. Toncsi Huljics azonban nem esett kétségbe, és megmerte lépni az első nagy énekesnőváltást. A választása egy fiatal, rendkívül energikus, szőke spliti lányra, Daniela Martinovicsra esett. Daniela érkezésével a zenekar arculata és zenei világa is gyökeresen megváltozott. A mély, drámai tónusokat felváltotta egy sokkal pörgősebb, vidámabb, modernebb, és energikusabb pophangzás. Bár a délszláv háború kitörése miatt a zenekar nehéz időszakot élt meg, Daniela optimizmusa és kirobbanó színpadi jelenléte átvitte a magazint a nehézségeken. Az ő korszakuk egyik legelső, hatalmas sikere azonban még a Liljanával rögzített utolsó nagy lemez címadó dala volt, amelyet Daniela a koncerteken saját képére formált. Ez a dal az elválásról, az állandó turnézásról, az útonlétről és a homebágyról szól, ami az 1990-es évek viharaiban egészen új, mélyebb értelmet nyert a hallgatók számára. Következzen a generációk himnuszává vált Put Putujem, azaz az utazom, utazom.

A Daniela Martinovics nevével fémjelzett éra abszolút nemzetközi csúcspontja 1995-ben jött el. A függetlenné vált Horvátország ekkor már önálló entitásként küldhetett előadókat az Eurovíziós Dalfesztiválra. És a hazai nemzeti döntőt, a Dora Fesztivált, a Magazin együttes nyerte meg. Toncsi Huljics azonban egy zenei zseni, aki tudta, hogy a nemzetközi porondra valami egészen különleges produkció kell. Így született meg az az ötlet, hogy a könnyed popzenét és Daniela popvokáljait ötvözzék a klasszikus komoly zenével. Ehhez vendégművészként meghívták a neves horvát operaénekesnőt, Lidia Horváth Dunykót. A popzenei lüktetés és az operai magasságok drámai, szinte rituális fúziója Dublinban az egész európai közönséget és a szakmai zsűrit is lenyűgözte. A Magazin az előkelő és történelmi 6.

1996-ban újabb hatalmas fordulat következett a magazin életében. Daniela Martinovics elérkezettnek látta az időt, hogy szóló karrierbe kezdjen. A zenekarnak ismét új arc után kellett néznie, és Toncsi Huljics ekkor hozta meg a formáció történetének talán legmerészebb, de legjobban bevált döntéseit. Kiválasztott egy mindössze 19 éves, teljesen ismeretlen spliti balerinát, Jelena Rozgát. Rozga érkezésével a magazin egy újabb, több mint 10 évig tartó elképesztő aranykorba lépett. Jelena törékeny alkata mögött egy igazi énekvulkán lakozott. Ez az időszak a még modernebb hangzásról, a fülbemászó, pörgős refrénekről és a hatalmas, teltházas stadionkoncertekről szólt az egész ex-jugoszláv régióban. Rozga lett a modern Horvátország egyik legnagyobb popikonja. Ebből a hihetetlenül sikeres és pörgős korszakból hallgassuk meg ezt az 1998-as Da Cityja című albumon megjelent hatalmas közönségkedvencet, a Ginem című dalt.

Jelena Rozga 2006-os kiválása és szóló karrierjének elindulása után a zenekar bebizonyította, hogy elnyűhetetlen és túlél minden változást. Egy rövidebb, kísérletezőbb átmeneti időszak után 2010-ben érkezett a csapathoz Andreasus nyára. Andreasus nyára neve egyet jelent a magazin történetének leghosszabb és legstabilabb érájával. Andrea hihetetlen hűséggel egészen 2024-ig, azaz 14 éven keresztül volt a zenekar állandó hangja és arca. Az ő tiszta énekhangja, közvetlen személyisége és fáradhatatlan színpadi energiája új generációkkal ismertette és szerettette meg a magazin klasszikus örökségét, miközben a zenekar hangzása felvette a 2010-es évek modern elektronikus popzenéjének ritmusát. Hallgassuk meg az ő 14 éves regnálásuk egyik legnépszerűbb, legtöbbet játszott klub és rádiós slágerét, a dinamikus Kémiát.

Gyorsan eltelt ez a 30 perc, a Nemzetiségek zenéje mai adásának végéhez közeledünk. A mai adásban a horvát popzene abszolút ikonja, a Splitty Magazin együttes és az őket nagyjátevő, egymást váltó, zseniális énekesnők történetét követtük végig. Köszönjük mai megtisztelő figyelmüket. A mai adás szerkesztője és műsorvezetője Balatinác Renáta volt. Tartsanak velünk a jövő héten is, amikor újabb nemzetiségi zenei kincseket hozunk el önöknek a délutáni pihenéshez. Búcsúzóul pedig nézzünk a jelenbe. 2024 után a zenekar nemrég mutatta be történetének legújabb frontleányát, a fantasztikus torkú Lorena Buchant. A mai adást a formáció legfrissebb, alig néhány napos szenzációjával zárjuk. Ez a dal a Slucsájna a Beatle című vadonatúj tévésorozat főcímdala, amelyel Tonchi Huljich zeneszerző tudatosan visszatért a Magazin 80-as évekbeli klasszikus hangszereléséhez és dobritmusaihoz. Hallgassuk meg a debütáló remek művet. Köszönjük a figyelmet, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Jöjjön a Lagaosi Zatrizsivata!

Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató ZRT 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 17-e csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. Két órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák két órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunkban elsőként Nyári László hegedűművész, a Talentum Zeneművészeti Szakiskola és a Kisrajkó zenekar tanára mesél az elmúlt 30 éves zenei múltjáról, majd a jazzvilágból jól ismert basszusgitáros Horváth Plutó József mutatja be fiatal zenészekből álló új formációját.

0: 1990-ben elkezdtünk egy olyan iskolát létrehozni, amiben a gyerekek széleskörű tanítást kaphatnak, vagy kapnak is a mai napig, amiben ugye szerepel a klasszikus zene, szerepel a cigányzene, szerepel a tánczene, tehát nagyon szerteágazó.
1: Mondja Nyári László hegedűművész tanár.
0: Akkor kezdtük el ezt az egészet intézményesen is felépíteni, talán Európában is egyedülálló ez az intézmény, ahol ilyenfajta oktatás folyik. Most jutottunk el odáig, hogy ez az intézmény egy olyan bizonyítványt tud kiállítani, ami már a gyerekek tanítani is tudnak. Hogy ne halljon ki ez a zene, ne halljon ki ez a műfaj, a jövőben tudják majd a fölnövekve a generációt is tanítani, tehát a cigány zenére. Valójában egy hagyomány, ugye, amit tovább szeretnénk, hogy megmaradjon és fönt maradjon ez, mert én úgy érzem, ez egy nagyon nagy érték a magyar kultúrán.

annyira adott volt a helyzet, mivel hogy én zenész családban nőttem fel. Hárman vagyunk testvérek, és ugye mind a hárman zenészek vagyunk. Én vagyok az idősebb, van egy testvérem, a Nyári Károly, ez az angolista énekes, és akkor van még egy testvérem, aki szintén hegedű művész. Tehát az egész felmenőim, azok mind zenészek voltak, édesapám, annak az apja. Tehát így a család magával hozta ezt a hagyományt, és hát ugye édesapám már egész kicsi korunkban elkezdett velünk foglalkozni, mivel ő is prímás volt, és hát nálunk itt, ugye a zenészeknél már egész korán elkezdik a tanulást a gyerekek. Én úgy emlékszem, ilyen 5 éves koromban már apukám adta hegedűt nekem, és ő adta a kezembe a hegedűt. Majd mikor iskolás lettem 6 éves koromban, akkor elmentünk a zeneiskolába, és akkor már zeneiskolai szinten kezdtem el hegedülni Győrbe. Én Győrből származom, majd mivel családunk elköltözött Budapestre, középiskolai tanulmányomat itt Budapesten folytattam a Bartók Béla szakiskolába, Konziba, és annak befejezése után pedig felvételt nyertem a Zeneművészeti Főiskolára. És hát sikeres diploma után kezdtem a Citadellába, majd a Békeszállónak lettem a vezető prímása. De ugyanakkor volt egy olyan lehetőség, hogy volt itt egy kedves barátom a Rajkó együttesbe, megkértek, hogy jöjjek ide tanítani. Nagyon örültem ennek a felkérésnek, és akkor eleget tettem ennek, és akkor ezt úgy párhuzamosan csináltam a prímásságot, meg a tanítást. Több mint 30 éve tanítok, és hát próbálom az utánpótlást nevelni.

hátrányos helyzetű gyerekekről beszélünk, és akkora tehetség van bennük, és olyan elszántság, és olyan akarat, köszönjük ezt a sorsnak, hogy ezekkel a gyerekekkel tudunk foglalkozni, és van egy ilyen lehetőségük, hogy ki tudnak bontakozni a saját identitásukban is, és a zenében is. Volt egy nagy elődünk, nekünk itt úgy hívták, hogy Farkas Gyula bácsi. Őtől én nagyon sokat merítettem, nagyon sokat tanultam. Annyira rá tudott érezni ezzel, és annyira tudta, hogy abból a gyerekből mit lehet csinálni, vagy mit nem lehet csinálni. Most ennek kapcsán én mindig próbálom a gyerekeket olyan útra terelni, amiből igazándiból ki tud majd aztán bontakozni.

0: Tessék. Nyolc hónapja tart.
1: Itt nincsen nagyon sok titok, csak azt kell megnézni, hogy mi van a harmónia mögött.
2: Archív felvételről halljuk a Néhai Farkas Gyulát, a Rajkó zenekar alapítóját.
1: Mert aki nem néz mögé, az nem lát semmit. Ott csak lát egy szép basszus, például C-durba, és egy 5 éves gyerek is tudja, hogy az C-dur. De ami mögötte van, azt kell megnézni. Kodály professzor úrnak a kedves felesége eljött és meghallgatta a Kodály Galántai című művet. Azt mondta, így még ő soha életében ilyen szépen, lelkesen előadni, mint ahogy a Rajkó zenekar megcsinálta, még nem hallotta. Ez nekem többet ért, mint hogy egy ötös találatom lett volna.
3: Hadd szóljon! Vidám!
4: Ezeknek a roma gyerekeknek van egy olyan hihetetlen jó érzésük erre, jó hallásuk van, jó fülük van, hogy ezt anno Gyula bácsi ezt nagyon jól felfedezte.
2: Mondja Nyári László hegedűművész tanár.
5: A régi hagyományok alapján nem kottából tanított csak, hanem fülből is tanított. Tehát, hogy a gyerekek tanuljanak meg memóriából, fülből játszani.
4: Így van. Megőriztük ezt a hagyományt. Annyival egészíteném ki ezt a dolgot, hogy a kettőt összeraktuk mi. Tehát ezt a kézről és fülről tanulást én próbálom összerakni a tudatos tanulással is. Elő megtanítom neki kézről, tehát megpróbálja leutánozni, és utána előre rakom a kottát, és most nézd meg, hogy most te mit tanultál meg. És akkor annyira el tudja ezt raktározni, annyira meg tudja ezt tanulni, annyira, és most már tudatosan is tudja, hogy mit tanult meg, hogy ez a kettő ez összekapcsolódik, és akkor hihetetlenül jó dolgok lehetnek ebből. Be is fejezhetjük. Jó van, na. Tehát amit tanultunk a múlt órán róla, ez a nyújtott és az éles ritmus változása, igaz? Ez az a nyújtott. Igen, ez kötött, tudod, amiről ja. beszéltünk. Hát a következő kérdés, hogy akkor melyik nótát szeretné megtanulni?
6: Van egy házatiszapart.
4: Van egy házatiszapart. Jó, most akkor figyeld, én mutatom neked, te meg utánod.
6: Próbáld meg velem együtt játszani.
5: Milyen jövője lehet a gyerekeknek a kávéházi cigányzenében?
4: Hát ez egy jó kérdés. Változik a világ, ugye mi is változunk, mi zenészek is változunk, és én ezt, erre csak azt tudom válaszolni, hogy annyira megpróbálunk haladni a korral, tehát amit ad nekünk a kor. Azért lett egy ilyen összetett iskola nálunk, hogy tanuljanak a gyerekek nem csak klasszikus, nem csak tánczenét, nem csak... Tehát, hogy mindenfajta zenéből tudjanak majd építkezni, ha innen kilépnek ebből az iskolából. Én látok jövőt ebben a kávéházi zenében. Ennek az egyik alapja az, hogy ezek a gyerekek, vagy ezek a tanulók, akik itt tanulnak, több irányba tudjanak elmozdulni. Például egy gitáros tudjon egy hegedűssel játszani. Én szerintem, ha egy ilyen felkészültségű zenészekkel árasztjuk el a piacot, akkor biztos vagyok benne, hogy ennek lesz jövője, és én bízom benne, hogy lesz jövője, mint hogy ez ugye egy óriási kincse a magyar kultúrának, és én ezt nagyon remélem, hogy ez így is marad.

0: Na most ennek az egésznek az indításával volt egy pici kis gond. Röviden vonóval indítjuk, Pító, tehát amiről már beszéltünk a múlt órán, hogy ez egy milyen felütés, egy 16-ot felütés, ezt csak Kápától kéne elkezdeni, jó? És nagyon nagy, hosszú vonókat kérnék szépen. Hosszú, szép hangokat. Nem baj. Ez az, sokkal jobb. Bátran. Irararar. Húzzad a vonót. Bravo. Hosszú vonó, egyenletesen.
1: Nemrégiben volt március 15-e, az állami ünnep kapcsán több cigány zenész is kapott állami kitüntetést, köztük te is, amihez gratulálunk.
0: Hát nagyon, de nagyon boldog voltam, és nagyon örültem neki, hogy a sors megajándékozott ezzel a kitüntetéssel, és megmondom őszintén, büszke is vagyok rá.
1: Visszatérve a családi hagyományokra, nálatok is folytatódott a dolog, hiszen a fiad is hegedűművész.
0: Így igaz. A klasszikus zenét választotta, mint hivatását, és ő ebben jeleskedik, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának a szólamvezetője. Tehát ő ezt a műfajt választotta, és hát nem rosszul választott, mert nagyon büszkék vagyunk rá. Elindult a következő generáció is, úgyhogy már van egy kis unokám is, amivel büszkétkedhetem, és most már 33 éves, és a hegedűt le nem rakja. Szerintem így tudjuk fenntartani a mi kultúránkat, hogy próbáljuk összerakni a zenei tudásunkat, hogy tudjunk valamit olyat nyújtani a társadalomnak, meg a mi társadalmunk, ami felemeli az egész jövőket.
2: Amit megbeszéltünk általában, az legyen, hogy itt akkor legyen még forti, jó? Csak az áduros résznél legyen piano, jó? Tehát, mikor másodszor visszajön ez a téma, akkor legyen még forte. Onnan indítsuk el, jó? Rajta!

0: arra gondoltam, hogy a saját gondolataimat, a saját zenémet olyan fiatalokkal akarom megvalósítani, akik erősek, akik gyorsak, ambiciózusak, és nekem is erőt adnak.
1: Mondja Horváth Plutó József, basszusgitáros zeneszerző.
0: Ezért választottam ki azokat a fiatalokat, akik most jelenleg a zenekaromban vannak. Elég erős színpadi jelenségek, nekem fontos volt ez is, hogy nagyon jó improvizatőrök legyenek, mert csak a saját zenémet játszom. Hát igazából ez is volt az apropó annak, hogy megcsináljam a zenekart, és saját útra lépjek. Saját gondolatok, saját zene, saját harmóniák, saját szövegek.
2: Neked megvan ugyanúgy a lírai oldalad is.
0: Ugye megmutatja az ember, megmutatom azt is, hogy ez a hangszer képes arra, hogy szeressen, és képes arra is, hogy akár haragudjon.

Az énekes Bangó Adrián, csodálatos egyéniség, csodálatos improvizatőr, nagyon jó kollega. A gitáros Szajkó Nándor az egyik unokaöcsém, aki mellettem nőtt fel az Egressy Béni zeneiskolában, aki viszont a Balogh Roli barátomtól tanult, és nagyon intelligens muzsikus, és hát ő is nagyon erős és nagyon gyors. És a zongorista, akit nagyon szeretek, ez a kedves kollégám, a Schneeberger Gábor, ott tanítunk együtt, és ő egy régi profinak számít az a magyar jazzvilágban, hiszen Szőke Nikolata Kvartettben nagyon sokat játszott éveken keresztül, és aztán saját utakra lépett ő is. A ritmus szekció hát nagyon érdekes. Nagy Robinak hívják, fiatal barátom, és hát nagyon régóta szemezgettem már vele, úgymond. És aztán eljött az idő, amikor azt gondoltam, na most kipróbáljuk.

0: Szlovákiában születtem, Rozsnyón.
1: Mondja Farkas Zsolt, jazzzongorista.
0: És hát a zene az úgy jött az életemben, mint nagyon sok más roma zenésznek, hogy ugye nyilván a családban mindenki zenész. Nem erőltették szüleim soha, de valahogy így nem nagyon volt másik választásom. Először ugye klasszikus zenét tanultam 7 évig, és hát mivel apukám szintén jazz zongorista, amikor gyakorolt otthon, akkor akarva, akaratlanul nyilván hallottam, és 12-13 éves koromban így kezdett megfogalmazódni bennem, hogy ez az út lesz az, ami az enyém. Igazából így kezdődött a jazz.

0: A zenében nőttem fel, mert édesapám hegedűművész, a Nemzeti Filharmonikusok zenekarának a koncertmestere is.
1: Mondja Bangó Adrián, jazzénekesnő.
0: Anyukám pedig zongoratanár és zongoraművész. Egészen pici korom óta benőttem fel, ezt hallgattam, aztán először klasszikus hegedültem, 10-12 évig igen. Aztán 8. osztály után a Bartók Konziba felvételiztem, és oda még klasszikus hegedűvel, de az első évem után sajnos, vagy igazából nem sajnos, mert imádom ezt csinálni, de teljesen megfertőzött a jazz és az éneklés, és a második évemet már jazzének tanszakon folytattam, és jelenleg pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem második évfolyamos hallgatója vagyok. Nagyon-nagyon örültem, amikor Pluto engem megkeresett, hogy rám gondolt, mint énekes ebben a zenekarban. A jazz ez teljesen a szabadságról szól, és ez az, amiben úgy érzem, hogy teljesen ki tudok teljesedni, és

0: felvételt nyertem a Miskolci Bartók Béla zenőművészeti szakközében, és abban az évben felvételiztem a Schneeberger Központba is.
1: Mondja Farkas Zsolt, jazz zongorista.
0: Ez 2012. És valahogy így, nem tudom, jöttek is a koncertek. Én nagyon hirtelen jött egyébként az egész. Nagyon sokszor pozitív visszajelzéseket kaptam, hogy jó úton haladok. A Józsit... Akkor ismertem meg, amikor a Egressi Béni konziból voltam 5 éves. Ez még a Zeneakadémia előtt volt. Józsi tanított a bőgőt, illetve a basszusgitárt, és már akkoriban is néha behívott a terembe, hogy gyere, játszunk már egy-két számot. És akkor dúoztunk. Pár évre abban maradt, hogy én felvételiztem a Zeneakadémiára, és nagyon el voltam foglalva, akkor már tanítottam a Schneebergerben. 1 vagy 2 éve jött oda Józsi tanítani, és akkor esetleg, amikor volt 1-2 óra szünetünk, akkor mindig játszunk, ugye. Volt egyszer-kétszer, amikor behozott 1-2 saját számot, és akkor nézegettük, picit fejtegettük, és felhívott, hogy lenne kedvem esetleg az ő zenekarába játszani, és hát nyilván persze mondtam, hogy igen, nagyon nagy megtiszteltetés. Nem csak nekem, hanem mindannyiunknak. Nagyon jó energiák áramlanak közöttünk, ami természetesen próbálunk kifelé irányítani a közönség számára.

0: roma jazz, arról mit mondanál?
1: Jó magam is az vagyok, és azt tapasztalom, hogy egy saját nyelvezet, úgymond. A magyar cigán jazz az egyedülálló a világban, hiszen nem Django jazz, és nem lehet máshoz hasonlítani.
2: Mondja Horváth Plutó József, basszusgitáros zeneszerző.
1: Közelebb van az amerikai jazzhez szerintem, mint bármelyik jazzhez. Hát istennyugosztai Szakcsillakatos Béla, aki nagy úttörője volt régi társaival, Ablakos Lakatos Dezsővel, Lakatos Pece Gézával, Babos Gyulával, és még sorolhatnám Jávori Vilmosra, és még sorolhatnám a sok-sok nagy egyéniséget, ők kitaposták az utat nekünk.
0: Mondhatjuk, ez egy saját stílus, saját iskola.
1: Igen, azért, mert olyan a swing, mint az amerikaiaknál, de mégsem. Ha elhívnak egy itteni ritmus szekciót, vagy mit tudom én, egy basszusgitáros, vagy egy bővös, elhívnak egy amerikai dobosra, passzolnak. És ez nagyon nagy dolog.

0: Ezzel, hogy ilyen fiatal korosztályt karoltál fel, azt is üzened, hogy van jövője a fiatal jazzistáknak?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Ez a kis ország rendkívül gazdag tehetségekben. Ezek a mai fiatalok nagyon-nagyon gyorsak, nagyon intelligensek, és nagyon gyorsan fejlődnek, és nagyon hamar profivá válnak. Annak idején, amikor mi kezdtük, akkor nagyon sokat kellett gyakorolni azért, hogy esetleg egy pár napra csak egy nagy öreg mellé kerülhessünk. Az egy nagyon-nagy ajándék volt. És akkor még hol volt az igazi muzsika? Tehát a tudásunk, hát akkor még sehol, mi csak akkor kezdtük bontogatni a szárnyunkat. Ezek a fiatalok ezzel szemben már ők most már profik. Tehát ha lehet használni az, a színpadon őket, inspirálnak, adják a labdát, dobják, tehát teljesen kommunikációképesek, tehát megváltozott ez is, felgyorsult
0: ez is. Ez már egy új generáció.
1: Teljesen. Viszont nekik már a mai generációnak teljesen ki vannak szolgálva az igényeik arra, hogy tanuljanak.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kalla Gábor.
1: Triumfáló glászó. Leunglikon a rádióhozko lovárickó nacionálno glászó.
2: Teven bachtale romale. Kathe unglikó rádióvósajsunen perománi síb. Muro a nav. Kvalla Gábor. Peangluno kurko, hajpe kadó, okolon pár Gábor es sajsundinekon andai soltvat kert a trail. Papeszko trajo vorbil, akánikos tártó kotor sajsunen.
3: Ugye, megszaszande duj ezer a hajanda des, desto berso kadi búti, meg szimmaszkateo, ne vatkerto romengo trádári, romengo primári, konszárperen, csujárperen primári, lovárperen trádári. Gázsa Perenc cigányának. Habolal, ugye inkább majd bute Malus Encara hagyilem, nagyon bú kapcsolatok érdem, apola, kette ez, ugye, anda, ugyan anda kadó bers, anda duja az erájánó destó bers, gelem mura romnyasza, te, mert a, kérdem közbe, pályázatúra, és meddig lem, hogy nagyon cerrajamáró szítjú pe, hogy te keresztkadál pályázatúra. És kérdem szászami pályázatúra, projektmenedzsment, és ugye kávera bútya, lassam meg kadál iskore, te súvaszam én kotétel, lassam én lóve, és ezt reina gázsen. Igen, csirom én csizsa lesz az kote súvasz, kén azt le iskola, feri gázsen. És akkor gondi szárnem, mert romja szá, hogy akkor zsaszam én, ande iskola, tá velem én érettségi vol, hogy apolal meg saját, amen, saját a mente suvaszkot el. Hát, meg hát mi a már ugye, viripe majd ugye verte kereszt, amely ke a már szítyú ipe, célra szász. Sajpén a vivorba, jobbruk, barru, de csiszam az ugye vera. És ugye gelamban trim bers, ande iskola, szakó márc, haj, ande zoje, pira szász, palamizméri trim császunge, per a baráti szasz ilyen császúre kell a vége szasz iskola. És ugye hát Pasakadő meg Savoyt is Savoyen olyan jön, de iskola, meg Szozsanám ugye barára az Krizsúr szára szasz és Savoyen.

közben ugye a Vile pályázatúra, majd színe, majd báre, közben volaci, ó, Mala Jóska nagyon budzsúti szárda szame, Mistosza szamenge, vagy a Vamenge, Vievat kertetszőkérő menge, Zsuti szárda le nagyon bute lehetőség osza. Meg abban időben Pendemero menge kérdete, választim man, hogy keme eromenge csizsanak te, felnőtt eromenge te zsutib, csak Pesavora. Pesavora meg kérdez zsanak felé, hogy te szityon, íve, nyomcicka vorbe zsanen te vorbin, haj számúra te kérdete, kérdez szare gázsue, matematika, haj számítógépo, nagyon fontos, hogy abba ugye a gyészába nélkülözhetetlen, nagyon számítógép, e-mail, stb. Na, mi is toszasz, apolam, mert diklem, hogy nájm is tok erre, nájm is tok erre. Diklem, mert abba lóveszó kérdám, a pályázatúra szózsanám, mert nájm is tok, egyre majd butrom, na, bandjon tármandár, csikamemma, na kérde kamemma, szár, akkor kanna naszlóve, Pájárom, aki a kádó nem is tudom. Ugye közben múlva barátó, múlva pralom Mala Jóska, sajnos mi volt gelasztár? Hát a pácsi tanástalanul kérdem, mert pár szó szasz lesz, és gélem tanácsi, de perente dál maga úgyi. Meg mert hát mert nagyon opredik hozpék a dorom. Káveroz azt hiába pénosz, hogy csak odi pénnem, ó, szar kérem állsz meg, szózsanam meg, de soha csipendek adi, hogy kanak szíjek, bonyodalmo, szíje, Krisz. Na, kodi pendan, hogy kadi Krisz kádet rúbúj te keren, kodi pendek kák, szár csizsanen te keren. Hát mert meg mindig kodi keres, na, ég búj kis, hogy szaszam, mert basa mende. Na kell, hogy szár csizsan azt te keres, hogy búj ki, vagy Krisz. Mert mindig kodi pendem, vagy kodi pendem, hogy kádededik, hogy búj, hogy szár zsan azt te keres. Na, hogy szár csizsan azt te keres.

tere kolkor jašilem közbe, nindi szár nem ma. Vol bimakada lesa, koda lesa, apol al, ando du jezera, ajando desu dujto bers, oprelem o kapcsolato, mure nagyon lásó barátosza, ando du jezera, ajando efta, rakadjilem lesa, egy kamarás pistesa. Vajando Toronto, Svac, ajando Vancouver, ande Kanada. No, iskrimange imeli sarsim sožanam vime lesa, pene bojan de Kanada, boj naj mišto kadi buči sarkere ne rom, erome tele njomime i romani politika najkede sar akanci, a vričore ne romen. Hat, najom bu tvorbi sarnamame, ando imelo. Telefon hívása, akkor inkább csibiszárnám te kezdeményezés, ziszáras, anda jek várjátok nagyon buccasz, akkor inkább. Apol, anda, dujjezárnod, de su trinto vers, felmélet, hát keresztek pártó, egy románó pártó. Akkor abban me zsalosz, hogy kadi búti, hosszú távon csibiszáras te kerasz, ke elove, fogyinatár, jokvár. És egy gázse, fogyinat elégelin, hogy a papíri eromén dezsaló elóve, de egyébként egy gázsos uvenandi poszotyi elóve. Pálpár egy cirdem penge egy gáz elóve, majd nászul az alérom. És meg erre gindi szárnem egy kaszabó pártot, egy kérász kaszabó felekezető. Szó, kanyik azt egy csi reszász, kanyik azt egy csi szám, konyik csi delame, csi lóve, csi kancsi, és függetlenül pártot egy kérász. Felmangi kadó sávó, kadó egy bejási, tel a Pesta, Jandi Albert is, hogy vagy kéret, avel, mert kérdete gindi, te kutyi lesz kethane, ke si vimaj budzsene, szikon drabári, kon tanári, kon kell politikusoj, mexió politológusok szakmaszi lesz, egyetem úr eszi le, szóval gogya vera, bári kalifikálta rom, romi, haj, seja, románi, sejaj. Hanem sokat is, ha kérde teszi, akkor hagyj kérász. Abba kére a világ, anda Kanada, a visszasz trim bers, és anda dujjezera, hajjándó desu startó bers, kérdem, kado párto, anta pont kodi doktorica, a románi doktorica, abba jogászi ügyvédicai, voj suvaszán kérdez a párto, opre roma. Kado leszko a NAV, opera Roma, demokratikus néppárt, független demokratikus néppárt, hogy kadal zumavasz pistasza, kamarás pistasza, kadal bejásesza, tekerasz, kadal kopanálisza, kadi buhti.

No, akkor áll meg, ugye, Nacsi lesz a desu pásto bes, a duéze hajó desu pásto bes, hogy aki érdemjék káver cégó, például Sáveszko a NAV, Bazsi Moci Kft., azóta is pekodok, erre az bútyi, a prevára száraz kérde, hogy manusen ingrasz tekeren bútyi, ande gyárúre, per puva, bodzasz, drág, per drág hatek idén, vagy te muravem, vagy szózsanam, mert te harulint, te kapálint. Hát szózsanasz, inke, mondjuk a Kft. Vosza. És ugye apola meg ugye 16-ra, ugye pedesus óta bers pordal ussavasz, hotelba kérdek, indi szárdam, hogy cikadolunk odrom, az inkább káver pártúra, káver manusa, farkas flóri, abba de supás, nando tizen, nando te susol, abba de supánt a bers. Ande duje zerhajpe de supás, csó bers. 2015. Kérdek indi szárdam, hogy becír davkadogon áli. Mert csikam avkadalenca kérdet, ande jekváta te vav. Cse farkas flóresza, cse kolompár Orbánisza, cse lungodrommosza, kancsi, kancsi, csak kadó pártok-e, meg kell, de hatyára van, de mura illó, kadó úzsúj. Úzsúj is úzse gondolatúra, úzse bútya kameltek erel. Hogy a jégvezetőből messzim, akkor teszim, sunyen mura, mura glasszó, mura gindúre, Meszárkam a vonszárkam el, két hány gyűri száraz lesz szare bokoja, és annak adó, hogy pasa bokoji, te suvasz, kami mo, egy cserra csikén, a szívjáró, akkor te nagyon bút román és avora sajtsajon. Mert kell vagy boldines, de te a nagy csikén, ha járó, román és avora csicsajon, feljandó kami mo. Hát, ugye, fendemlenge, hogy szarszó meg a ma, még a kadopolgármesteri nagyon-nagyon hojáj lesz be van, de vikadarom, és kérde abba, andod, de sóto bers, hát penaszi vorba, korkori ásilem, és kérde kerav, balva lesz a szembezsav, és még a delma, búdzor, hajz, remélem buccászi pe, addig zsavhaj kér a muri bútyé, és barára a muri savoren. Még a drágos untad el kamer, de te a drágos untad el kérete akar el ma, csí fogja te dárav, mert zsalap, hogy drágos untad el, di kell pumere savore, krizsolli.

moraš uno kod oj, moraš aves, ker te avel legalab jak diploma, te avel, te dikav legalab mure, mure trin šavorenge, te avel sakoneske legalab jek šavoro, iš te penem mange šavora hoď papo. Me igazán dibul kancsi káver csikam, me kérde hatjáram szokám, nem tekerav, és anda szosz induli szárdem, ahhoz képest nagyon buddasz maudel. És mert minkje majd buddtékam hoz, drága szuntod el sajke, hogy ajvaj lesz bemande. De me csak kodi mangav lesz tarte saj, hogy te dikám mure trinu okure, katár mure trin savara, te fene mange papo. De drága szuntod el leszke, majd budd. Gindipe maj bud tervurete si manca, sarka do parto, so kezdeminje za sarda. A tunčik me teješen talašu vam ma ište, kjero dago sun to del so vojkam jel manca. Da je pjent kada parto sa inke, nađom bud mindent kamos te kerav, kje nađom bud godja vera. Nađom godja vera romane še jaj, romane šavej, iš amete na fogi sara sa težuti sara spelende, konjik. Kje si je baro mondaši. Žutim petut vo, drago sam to del fogete žutim petut. Kamentu je kvaren, te na hantu me, konjik. Sako djes kjede te trajin, sar kodo te avel tu maru to šovo djes. Ferite kamentu me, te na azban je kvares. Ando čaču ilo, kana rahadju ven, čumidentu me ando čaču ilo. Iš tena kamen kanjika ste bozgatin, te maren, te artin leske.

A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Kreszta István.

Műsorunk bevezetőjeként az imént Adi Strate Vreau Akarom című dalát hallhatták. Adi Strate Románia új popzenei generációjának egyik fontos alakja. A zenei stílusa kortárs, érzelmes és könnyen felismerhető. Zenéjében a pop, a trap és az R&B hatások ötvöződnek, így olyan stílust teremt, amely természetes módon szólítja meg a fiatalabb közönséget. A színpadon friss energiát, érzékenységet és egy feltörekvő művész magabiztosságát sugározza. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje mai adásában Adi Stratét, a mai román zenei élet egyik legismertebb fiatal művészét ismerhetik meg, és hallhatnak ízelítőt a rendkívül friss és érdekes előadás módjából. A fiatal előadó művész gyermekkorában szerezte meg zenei alapjait. Már nagyon korán megtanult dobolni, gitározni, zongorázni és marimbán játszani. Később az Egyesült Királyságban a londoni British and Irish Institute of Modern Music intézményében folytatta tanulmányait. Pályája kezdetén a Maxim együttes tagja volt. Ez a zenei projekt hamar meghódította a romániai tizenéves közönséget. Ezt követően a pitesti származású Adi Strate szóló karriert kezdett. A Totul Meu Mindenem című dal, amely a Holly Mollyval közös együttműködés keretében készült, az első helyet szerezte meg a román rádiós slágerlistákon, és 2023-ban Romániában a TikTokon a leggyakrabban használt dal volt. Totul Meu.

0: Krill.
1: 2025-ben Adi Strate az Ayer levegő című dalon együttműködött a világhírű, szintén román származású Alexandra Stannal. Ezzel bekerült a rádiók leggyakrabban játszott 10 dala közé.

A No Te Mai Soon, Nem Hívlak Már című dalt Andrával közösen adják elő. Andrá a mai román popzene egyik ikonikus arca és hangja.

A Trekkator Mulandó című dal arról szól, hogy állandóan elégedetlenek vagyunk azzal, amink van, pedig egy kis szeretettel és kevesebb nagyravágyással minden egyszerűbb lenne, hiszen minden mulandó.

A következő dal egy csodálatos üzenet azokban a pillanatokban, amikor nem tanácsra van szükséged, hanem csak megértésre és egy ölelésre. Adi Strate az Un Pic egy kicsit című dalt egy szintén nagyon fiatal román előadóművésszel, Éva Timussal adja elő.

Kedves hallgatóink, a mai Nemzetiségek zenéje adásának a végéhez közeledve emlékeztetem önöket, hogy mai műsorunkban Adi Strate, egy kellemes hangú fiatal román popzenész dalait hallhatták. Adi Strate Románia új popzenei generációjának egyik fontos alakja. A zenei stílusa kortárs, érzelmes és könnyen felismerhető. Zenéjében a pop, a trap és az R&B hatások ötvöződnek, így olyan stílus teremt, amely természetes módon szólítja meg a fiatalabb közönséget. A ma

ható utolsó dalának címe a Csillás Orrás, ugyanaz a város. Kreszta Istvánt hallották, adásunk hangmérnöke pedig Nagy Gábor volt, és ne feledjék, hogy a Nemzetiségek zenéje adását a www.mediaclick.hu oldalon interneten is visszahallgathatják. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.